nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

us an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Super DJ Rádió. Van más?

0: Alexa Paradox.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Radio.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Welcome to the crew and fly away!

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd, a lényeg az,

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. It is 90s, 2000s music radio.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian web radio station. Super DJ

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Garion Web Radio Station.
1: Things that make you go, hmm.

Na, sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó időt kívánok, egy pici késéssel, némi időhúzás időketek, a dugó az bizony nem vicces dolog, úgyhogy várnom kellett a forgalomban, de már veletek vagyok, kicsit a bakarítések, hiszen 14 óra biztos velem lehetnek, hiszen jön majd a szuper kívánság műsor, és a Moving on the Sun-nak kívánok mindenkinek jó szórakozást, itt a Boriszkát halljátok, természetesen lesz.

Az Ötagonnak kellemesen szétlagot kívánok is, István úr és Erdő Szentgyörgy, hogy családilag velünk, Mazsik is lesz, hogy kedi csókolom, örülök, hogy velünk vagytok, és persze a Fandes úrnak is jó reggelt, aki forrásról hegesztőként jelenlevőként, de szebbé teszi a napunkat. Én neki szavarok, kérem szépen, a legként jobb folytatásban, ez itt a Bambolé.

Kivételesen a morgással kezdeném a napot, illetve hát mondjuk úgy, hogy az a bizonyos, Justus Morgust. Ugye említettem az egyik blogot, hogy engem nagyon betaláltak, és fel is olvastam a válaszomat. Most ez a blog, ez megint betalált, én nem tudom, hogy mit tervezett belőlem, vagy mire gondolt, hogy milyen népszerűségre lesz ilyen dolog. De én ezt a múltkor egyébként így megszűntem a mindenféle kommunikálást, tehát kizártam, hogy nem követtem, nem kerestem a társaságot, nem keresek ilyen tartalmakat. Na de most aztán megint jött az új, hát szoktuk mondani, hogy áradt az igazság ezerrel. És a szó, hát kicsit cinikus módon, hát mondjuk úgy, hogy talán üdet gondolni. És kérem szépen, azt kell mondjam hozzá, hogy érdekes mutatvány történt. Valamilyen néni szóvá tett a buszsofőrnek, hogy nem állt meg egy busz megállóba, és kicsit hangosabban tette ezt. Hát némelyik néni ugye, mint hogy a többi ember is, vitalitásban különböző. És akkor a kedves is hölgyike azonnal felült a figyelmet, hogy bezzeg Londonban, nem háborodnak az emberek, pedig ott van, hogy másfele megy a busz, meg útközben vált irány, meg nem mondják be a megállót, meg ilyeneket. Most csak a morgásra mondja, hogy attól, hogy máshol élnek hülyék, azért nekünk miért kell szívni, ami pénzünkért, illetve az mennyire boldogítja az, hogy mondjuk Salgótarjánba akar elmenni busztal, aztán elviszik Miskolc felé, az, hogyha lekés mindent és oda lesz az egész napja, sőt még pénzügyileg is problémába kerülhet, az mind segít, mert szerintem semmi. Tehát attól, hogy valami valahol nem jól működik, attól még a itteni rosszul működőket nem kell tudni elviselni jobban. Köszönöm.

Beveszem 0670-45-95-95, és persze mondja Boriska hívottam 0632-1948-07, hogyha Boriska zenélésre lennétek kíváncsiak. Mexican, Baca, Sala, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia.

tudjátok egyébként, hogy mi az, amikor a hamburger mosolyog? A kaján vigyor. Na, Székelyfart meg legjobban teljelő tehen eltűnik, ezért elmegy az ügyvéd, az bepelője a kártérítésre a vasutat, vagy azt mondják, hogy a sinek a földjén mennek át, és valószínűleg elütötte a tehenet. Míg őt elkezdődne a PEL, a Vasúti Társaság ügyvédje elmegy a farmer, ezért próbál némiképpen megegyezni egy látható összegben, hát csak felét adják nekem, amit kért. Az öreg köti az evet a karóhoz, de az ügyvédje tanácsára végül is elfogadja a kisebb összeget. Ahogy a Vasúti Társaság ügyvédje elment, a farmer ügyvédje mondja az ügyfélnek, tudja, megmondom őszintén, nem sok esélyünk volt megnyerni a PEL-t, hogy őszinte legyek, mondja a farmer, én is kezdtem kétekedni benne, amikor láttam, hogy a hülye tehén besétál a kapun, hát úgy azért már igen. Ezért mondják, hogy aki egy kicsit nem becsül, ez simogassa. Egy autó elgázol egy gyalogost, aki súlyosan megsérül, pár hónap múlva a bíróságon az áldozat által indított kártérítési perben találkoznak. Tehát bíróság kezd az autós védőügyénye. Kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem 30 éve vezet balesetmentesen, erre föláll a felperes. Tisztelt bíróság, ennyi számot gyakorlat, kérem figyelembe vegyék, ügyfelem már 50 éve gyalogol balesetmentesen. Hát igen, ezzel azért nem lehet vitatkozni.

szépen 26-szerre szokott mérnünk igaz, hogy nyár az időjárás. Első fokú figyelmeztetés mindig kimondva a hőségre, és még mindig maradnak velünk a melegponti tünetek. 26-szerre szokott, tehát mindenféleképpen erősödve érezhetjük majd később. Maradhat a nyári ruha rajtunk, ugyanis pénteken száraz napos időben lesz részünk, nyugat, észak, nyugat felől azonban gyakran megnövekedhet a fátyol, felhőzet, esni sehol nem fog, élénk néhol erős lökések kísérletik a keleti délkeleti szelet, miután 31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet az országban. A távolabbi kilátások szerint sokfelé kánikulát hoznak augusztus utolsó napjai, szombaton például már egy hidegfront hatására ugyan gyakrabban megzavarhatják felhők a lassítést, helyenként kialakul a futó, zápor és zivatar, és kialakult ugyan a legtöbb helyen, azért nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős tökések kísérletik, viszont a csúcshőmérsékletek mindig 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értéket. A front nem hoz leülést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk 29 és 34 fok közötti maximumokkal, a légmozgás gyenge mérséket marad. Hétfőn majd a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és ismét fokozódik a kánikula 29-36 fokot mérhetünk, délután észak-nyugatban lesz egy picit talán hűvösebb az idő a nagyon-nagyon maximumnál, és erre figyelmeztetnek az orvosok is, hogy pénteken tényleg nem érkezik a front, de a magasabban zajló erős melegedés hatására melegkon jellegű tünetek jelentkezhetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kis gyermekeket és az időseket megterhelheti, nagyon figyeljünk rájuk, ne tartózkodjunk egyébként húzamosabb ideig sem a tűzön, akkor nem muszáj, fokozottan figyeljünk oda, megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, közlekedés, meteorológia. Pénteken száll az utakra, számítottam csapadék nem várható. A tájakon, a naposabb tájakon időszakban ma vigyünk munka mindenféleképpen napszemeget, tehát kvázi mindenhova, és vezessünk körültekintet, tartsunk megfelelő követési távolságot. Sajnos a pollen jelentésben a pallak, hívek gombák magas koncentrációban, de ellen vannak a csalánfélék, genderfélék, libatofélék, pácsitfélék, félék is, őket is tessék írtani, illetve ellenük védekezni. Balatoni előrejelzés pedig a pénteken a napsütés fátyol, kisebb gomoly felől zavarhatják, csapadék itt sem várható, délkeleti szél élénk erős lesz. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős fokozatot érhet el, a vízhőmérséklet 23 Celsius fokos, tehát hőtlenül is ráhagyom lehet a Balcsiban. Na csak erre a közlekedési információkra jelentkezem, lesz majd Boriszkóp is, és még már is Daniela Kamelos, Petrion már is a Kolár.

Kérdés szépen! 15-6 köt a frissítés, úgyhogy ez szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Győr elkerülő szakaszán 4 személyautó ütközött össze, a 128-as kilométernyi csak a külső sáv járható, közel 4 kilométeres a torlódás. Aztán a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt az erős forgalom miatt szakaszosan lassú torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban annak személyautóival, és Budapest a célja, vagy hát valaki, aki személyautóval közlekedik, Pest felé menne, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Nem voltam mondatnak vége. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesnél egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 125-ös kilométernél a belső sáv járható, több kilométeres a torlódás, a 82-es úton Bakony-Szentkirály térségében két személyautó ütközött össze, a 36-os kilométernél félpályás imád a lezárás. A 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron gázvezeték szakadás történt, a 14-es kilométernél a fél útpályán már ugye megindult a forgalom. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es Vérmény Palota Bozsok csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell indulni, és az autópályán a következő 190-es elő Szajk Mohás csomópontra visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalon elérni ezt. Az M6-os autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Bój csomópont, valamint az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső, valamint a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél elő Szajki pihenőhely nem használható az érintett oldalon egyébként. Aztán 52-es főút fülösszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a főútpályát lezárták, napközben tolódásokra számítsatok, és a Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányban tolódásra számítsatok. A Magyar Közúti Üzlet Ág részleges üzemszünetet hirdet az M6-os autópálya Iván Bárda és Országhatár közötti szakaszára, tehát nem kell a 3,5 tonna feletti járművek esetében útdíjbevallást fizetni. Ez fontos dolog lehet, reméljük, hogy valamilyen szinten jó hír is. Na de mindenféleképpen érvényes és a mondás, Boliszkára szép anyag, a kerekvilágra mindenkire vigyázni, a közlekedésemet hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult, tám még egy jó évre is, vedesetek ma is óvatosan.

közös bődészavigónak is kellene szétabot kívánok, ide nekem, hogy hát a lovári és dejsi nyelvet bőven beszélő emberke beleesik a messzes gödörbe, és nem tud kikászálódni sehogy se, fölkért a társának, Kácsi, gyújtsa már le a lapátot. Mi van veled, Kácsi? Két perce vagy fehér ember már dolgozni is akar. Ez nagyon gonosz, ez nagyon jó. Na, Sirigla Ferencónak is kellene szétabot kívánok, hello, hello, hello.

történik a Boliszkóp, hogy gyorsan mondanám kollega Tia Attilától. Nagyon jó kis kocsma tanálat. Csaba Borozó Keszthelyen található. Ilyen nincs, palocsi kocsmárak a Balaton mellett 10/10-es minden nap is szabok jönni. Én azt gondolom, hogy nem ok nélkül a 10/10-es, de abszolút nagyon-nagyon jó kis kocsma hangulata van. Ennek így a pénzt meg is visszaadják, árba is nagyon barátságosak. Borválasztékkal is, sörökkel is, és mindenféle ételekkel is lehet itt találkozni. Nagyon tetszenek, hogy rengetegféle rizligünk van, és ennek jellemző, és szürke barát is kapott, azt szintén nagyon szeretem. Úgyhogy éppen, aki arra jár, annak nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom. Tessék oda, elnézni, Csaba Borozó Keszthely. Ugye, fogyasztatok ma is felelősséggel?

Lumi Gyurónak is kellemes szét napot kívánok, szóval a muzsika, hogy nekem szét napot kívánok, hát a rossz filmről, a szarvastól, a velünk. Kaleszónak is kellemes szépen, hát Dobri, gyengy és jó utat kívánok Prága felé, Geringer Norbert úrnak is kíváncsi vagyok, legyen veled a térerő, értsek halnára, hogy kíváncsiskodik, és így nagyon jót teszi ezt. Sziasztok, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok. Délce szuper, kibés, mindjárt boliszkó. Itt még előtt a főnökünk egy kákevinnót, hát jön a nélkül

nézzem, akkor a horoszkóp mindenkinek kosokkal az elején. Pénteken, kedves kos, könnyen úgy érezheted, hogy... Pénteken könnyen úgy érezheted, hogy valami, amit eddig sikerült félretened vagy elnyomnod, hirtelen teljes erőben követeli a figyelmedet. Előbb próbáld meg megoldani, hogy ez a figyelem célhoz érjen, és egy váratlan hír vagy változás egyébként közben felboríthatja le, és a terveidet is nem lesz egyszerű. Bikák, a mai nap megmutathatja, hogy egy kapcsolat, barátság vagy közösség mennyire illik még ahhoz az emberhez, aki az utóbbi időben váltál, ne kapaszkodjon a helyzetekbe, amelyeket már csak a megszokás tart életben, a terveidet érő meglepetéseket kezdj nyugodtan, mert akár új lehetőséget is rejtetnek. Ikrek, a munka a jövőddel kapcsolatos elképzelések területén érkezhet olyan felismerés, amelyet már nem tudsz félresöpörni, valamint amiről eddig azt gondolod, hogy bizonyos irány most kérdésessé válhat, vagy éppen végre világosan látod, merre szeretnél tovább menni, ne ígérd túl sokat a váratlan fordulatokat, most inkább információnak tekintsen akadálynak. Rákok! Erős intuíciót pénteken különösen fontos lehet, ezért figyelj az első megérzéseidre, az álmaidra és azokra a furcsa egybeesésekre, amelyek újra és újra felbukkanhatnak. Ne akarj mindenáron magyarázatot találni mindenre ma. Oroszlán, egy régi érzelmi teher, csalódás vagy bizalmi kérdés kerülhet pénteken a felszínre, és elsőre talán kellemetlennek tűnik, mint amilyen valójában. A saját lelki békét érdemében a szükség lehet egy határozott határ kijelölésére bizony. Szűz, kapcsolataidban érkezhet el egy jelentős fordulópont, és hát bizony ne próbálj mindent logikával megfejteni, mert pénteken az érzelmi igazság legalább olyan pontos lehet, mint a tényleg. Inkább azt figyeld, mi tanít neked a helyzet önmagáddal és a másikkal, írják a horoszkópisták. Mérlegek! A tested és a lelked egyaránt jelezhető, hogy túl sok terhet cipelsz, egy munkahely vagy hétköznapi terv váratlanul megváltozhat, ezért ne próbálj minden részleten ellenőrzés alatt tartani, nem is kell. Skorpió, erős érzelmek mozdulhatnak meg benned, különösen szerelemmel, kreativitással, vagy egy számodra fontos személyhez fűződő kapcsolatoddal összefüggésben. Ne félj attól, ha érzékenyebb vagy a szokásosnál. Nyilasok, az otthonnal, családdal vagy a múlttal kapcsolatos érzések kerülhetnek előtérbe, akár egészen váratlan módon. Nem kell mindent azonnal megoldanod, a békéd többet érhet annál, hogy neked legyen igazad. Bakpint Boriszka, egy beszélgetés, üzenet vagy hirtelen felismerés pénteken teljesen átírhatja azt, amit eddig egy helyzetről gondoltál. Fontos részlet kerülhet felszínre, ezért most ne kapkodj és ne adjon ígéretet, amelynek a feltételeit még nem látod tisztán. Ha valami túl jónak vagy túl egyszerűnek hangzik, nézd utána még egyszer, ugyanakkor ne zárkozz el a megérzéseitől sem, mert a logika mellett most az intuíciód is fontos információkat adhat. Vízöntök! A biztonság és a pénz, valamint az önértékelés kérdései kerülhetnek pénteken fókuszba, rájöhetsz, hogy valamihez csak azért ragaszkodsz, mert félsz az ismeretlentől. Váratlan kiadás vagy változás is felboríthatja a terveidet, ezért ne hozz hirtelen pénzügyi döntéseket. Végül de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, miszerint a jegyedben járó telihold és holdfogyatkozás különösen erősen hathat rád, ezért ez a péntek pontos érzelmi fordulópontot hozhat, hallgassa meg érzéseidre, de ne hagyd, hogy pillanatnyi érzelmeik vezessenek minden döntésedben. Ennyi a mai horoszkóp, úgyis csak a jól fognak teljesülni, többivel nem érdemes foglalkozni. Délig tart a jó kis bakalit, lesz még egy-két érdekes hírem is, de déltől kíváncsiak műsorra várom majd a kedves figyelmeteket ide. Természetesen már most is írhattok, kérhettek, és akkor majd beintegrálom őket déltől.

Na kérdez szépen, amíg a lokokoncikot halljátok, addig mondanám, hogy a ragadozó madarak is védik bizony a pozsonyi reptér biztonságát. Sokkal jól így a pozsony, az az érdekesség, hogy az M.R. Stefani kepülő téren már 1950 óta működik a Wildlife Control, vagyis az állatok okozta repülés biztonsági kockázatok csökkentésével foglalkozó egység. A pozsonyi reptére jelenleg 12 ragadozó madár úgymond dolgozik. A módszer lényege tök egyszerű, a solymok és a sasok természetes veszélyt jelentenek más madárfajokra, ezért már jelen léptük is arra készíti a szárnyasokat, hogy elhagyják a területüket. A repülőtéren egyébként vadászkutyákat is alkalmaznak, emellett hangszórókba lejátszott riasztó állathangokkal, valamint vakföltényes fegyverekkel tartják távol a madarakat. Hát az állathang utánadása szerintem nem sokat ér, de a többi szél annál inkább. A csoport munkája az állatok elriasztásán túl a környék folyamatos megfigyelésére is kiterjed, úgyhogy a madárütközések kockázat egyébként az év során azért most már változik. A hosszabb nappalok miatt a madarak tovább maradnak aktívak, így nagyobb az esélye annak is, hogy a repülőtér légterébe kerüljenek. Egyébként azt gondolom, hogy egész jó talán, hogy 28 ezer fel- és leszállásból madárütközéses esetek száma 16 maradt. Azt szerintem teljesen jó, úgyhogy jó munkát az állatkáknak, legyenek balesetek.

Hozzá, hogy írja nekem, hogy egyébként egy Pozsonyban dolgozok, és közel van a reptér, és hát akkor legyen nálad egy jó madár. Legyél te jó madár, mindegy. Na, Kantner Mesének is kellene szépet kívánok. Bocsánat, félolvastam a nevet, Kantner Mesének kívánok. Mesének szépen napot kívánok, mindenkinek csodás pénteki napot, a villalakók fülelnek, hogy ugrálnak fel mindenféle ablakok. Úgyhogy kellene szépen napot, nekik is, nektek is természetesen. És akkor kicsit érzünk a dessel.

nem annyira követendő rekordról beszélünk, de képzeljétek el, a hír szerint 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja bizony. 8-szor kapott utolsó vacsorát, mégis egészen 101 éves koráig élt Francis Clifford Smith, az Egyesült Államok legöregebb rabja és legtovább raboskodó állampolgára. Képzeljétek el, hogy 1950-ben 25 éves korában ítélték a gyilkosságért, láthatlanságát állítólag egész életében hangoztatta így a BBC. Smith a börtönben az Osborne-i madárembernek nevezték, az állandóan kenyeret gyömöszölt a ruhájába, hogy aztán a madaraknak adhassa az udonon, és elmondhatja, hogy ő a madárember, írták róla a Connecticuti büntetés végrehajtási intézet közkapcsolatokért felelős munkatársa, és annak a bizonyos kiadott szóvivő nyilatkozata. Smith egyébként fiatalon piti bűnöző volt, míg nem 1949-ben egy jachtklub éjjeli őrének megölésével vádolták egyébként. Amúgy az emberöléssel kapcsolatban még egy embert letartóztattak, aki a hatóságokkal egyenséget kötött, és terülő vallomást tett Smithre. Egyébként a most elhunyt rab bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Például miután vallomásokat visszamondták a tanúk, valamint amikor például egy másik rab viszont beismerte a gyilkosságot. A letartóztatása után a férfit kihallgató egyik rendőr is később azt mondta, szerinte Smith ártatlan. Nem is vagyok benne biztos, hogy jelen volt a gyilkosságnál, jelentette ki a Boston Globe beszámolója szerint Leo Carroll őrnagy a kegyelmi bizottság előtt. Amúgy Smith börtön büntetése mindösszesen 3-szor szakadt meg. Egészen pontosan 1967-ben megszökött a börtönből, 12 nappal később elfogták, 1974-ben szentestére hazengedték, de aztán vissza kellett térni, a harmadik alkalommal pedig 1975-ben feltételesen szabadnapra helyezték, és körülbelül 10 hónapig volt szabad, míg nem letartóztatták apró lopás és fegyverbirtoklás miatt, ezért ugye a feltételeket megszegte és megsértette. Később bármikor is kérvényezte a feltétele szabadlábra helyezését elutasították, 2020-ban az igazságszolgáltatási rendszeren belül működő idősek otthonába költözhetett. Tehát hát tényleg egy jó rekord, és hát hogy most tényleg ártatlan volt, vagy nem, hát most soha nem fog kiderülni sajnos, de hát igazából sajnos

Feles Tomiék ne is érezhető. Péntek szabot, kedves Tamás úr. És mégis hányém is a szeretőd? 52. Hogy teheted, az anyám ennyi idős? Ez a másik, amit el akartam mondani.

számlán összek ezen a napon, hiszen Ágoston névnapja van. Meg a papi ott az égben, neked is boldog névnapot, és persze mindenkinek, aki Ágoston. Nagy eredeti jelentése, fenséges és fenkült az Ágoston, képzétek el. Na vannak ám másodlagos névnapok is, Adalinda, Hermész, Mimóza, Adéla, Elmár, Elmo, Herman, Hermias, Hermius, Jermák, Bán, Morgan, Pelágia, Pelágius, Ágost és Gusztán mindenki mama. Boldogat nekik is természetesen, holnap majd az Ernák és a Beatrixek ünnepetik a névnapjukat, így is boldog névnapot és szülcsinapcsit is mondanám, nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, ma van vagy ma tartja.

1956 éve önök Szent Ágoston ünnepét, innen van az Ágoston névnap, 277 éve született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró, a Faust szerzője. 407 éve második Ferdinándot választották német-római császárra, második Mátyás bekövetkezett halála után bizony. Aztán Amerika 252 éve született Elizabeth Ann Stanton, Amerika első szentje, a szeretett nővérei rendjének megalapítója. 226 éve született Szemben József költő, műfordító, újságírónk, szerkesztőnk. 214 éve született Rudolf von Alte, osztrák festőművész, aki a településeket ábrázoló részlet gazdag képeiről ismert. 168 éve a kőolajtermelés és a modern bányász születésnapját is ünnepeljük, most igazából a napját. 159 éve született Umberto Giardo, olasz zeneszerző, a Fedora szerzője. 141 éve született Sándor Erzsi, szoprán, opera énekesnő, az első magyar család és királyi kamara énekesnő, valamint 132 éve született Karl Böhm, osztrák karmester, zenei rendező, opera igazgató, legnagyobb Wagner interpretátorok egy.

érkeztek meg kérések, de jöttek továbbra is, hiszen 10 percben nyitom a kívánság kosarat, kezdődik a szuper kivét. Lesz a folytatás, azért még musikálunk előtte kicsit jön a Fever.

Rádió a szuper kiveseg műsor, és 18 órától élő adásban Kukori bácsit is hallhatjátok, ma még a DJ Simon követi, és Kőszegi Gábor barátom zárja majd a napot. Hallgassatok mindenkit sok szeretettel.

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Na, kérdezőben akkor egy motiváló muzsika, hogy van benne némi lóság. Gip Horzon remixben, azaz némi mély lovassággal, extended verzióban szól a felvétel. Ima ellen jön a felvétel, és persze első kérés és kívánság motivációs jelleggel fog szólni. Csak és Zsolti úr kérésére szóljon, mert hogy péntek van, alacsonyan szállnak a feles poharak, de azért még a muzslai lóistálót el kell készíteni, úgyhogy az istállépítés, az jó munkát kívánok mindenféle kedves hallgatónak, kollégának, dolgozónak, és egy kicsit szuszoljatok is egyet. Ima Angel-el. Itt az első dal. Jó munkát!

Líder egyik magyar úttörője, Chain of Distance a folytatásban a mazsikérésére játszanál. De én hangulatban vagyok, oda bízom ezt a zeneszámot, hát akkor érkezzen a felvétel, ez a még nem volt el. Chain of Distance a folytatásban.

a szuper kívánság műsor természetesen kérésekkel kívánság, akkor lencsiket is üdvözöljük, hogy írnak a lencsiket, valamint mindig már hiány volt, hogy nyílő szép délután kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemezzen a hallgatást. Nekünk is jó lesz neked, puszcsuk Encsike, sziasztok a kedves királylány, és természetesen a te kérésedre is számítunk időlegesen. Közben nézegetem itt a mindenféle üzeneteket, van itt még egy üzink, mindjárt mondom még, hogy merre jár az üzenet, próbálom megkeresni. Aha! Csányi Jánosnak mondhatám, hogy Phil Comment viszont Németországból üzenetet küldött, írja, hogy Németországból Bed településből, itt így esik az eső, nagyon-nagyon mutatott egy fényképet. Kamionosoknak jó gurit, és szétapot kívánok a páromnak, Ritának, ha jól olvasom, akkor Bacsbukodra. Köszönöm szépen, kedves Csányi János úr, hogy te is velünk vagy. Itt viszont Ivári Gergő kérése a folytatásban, érkezik Hobótól a torta születésnapban. Boldog színlapot, érkezik a felvétel, tehát Földes Laciék nyomják nektek, ilyen az a bizonyos torta.

kedves úrnak pedig, Gilbertomra emlékszünk egyet nekünk tesztől, nem a ködösem. Kicsik a Menetszburg ennek örömér és a Hotlines-ben szóló felvétel. Remélem nagy-nagy vigyorol odafönt is. Who can it be now?

És kellemes kis dalt kérdeklek királylányoknak, és ha már királylány, akkor érkezzen nagyszerű felvétel, úgy ahogy kell a Hooligans-től, a királylány című dal egységének játszanak, hiszen kérni szépen a Hooligans királylányt, mert a kedvencemet úgyis kérték, akkor jöjjön ez a dal,

Amit persze nem kell elégetni, az nem a 9 a boszorkány. Arra is kéne dalt írni. DJ Tesla viszont az a még illik kell felvételni. Elmegyünk tovább, hiszen kérés kívánság. Samuel és Tanul Pisztola kérésére teljesítjük a muzsikát. Nagy köszönettel, ez jó hétvégét kívánom mindenkinek a dalban. Egy kicsit pörgősen veszük a figurát. Szuper DJ Radio, szuper kívánság műsor. Egészen 14 óraig velem Borisszal. A legjobb zenékkel eklektikázunk.

Úgy fogynak el az érvek, ahogy fogynak az évek. Szeretnél még égni, de tested már nem a régi.

okoskodunk, jó, addig előbb kérdésére műtlékül érkezik ezeket, ez 19-ben a Save Our Situation, ad az SOS nevezhető, ez természetesen hasznos a felvétel. Na kérem szépen, viszont itt elugrottak az üzenetek, kis türelmet kérek, mert ez a frissítés egy kicsit összekevert itt minden, szóval Jossman a kérő, bocsánat. Mások csúsztak itt az ablakok, szóval az ő kérésére szóljon. Jó régen kommunikáltunk, bizony így van, de most akkor ezt legalábbis zeneileg mindenféleképpen frissítsük fel, tehát Jossman kérésére még ez a Save Our Situation, ez a Mötley Crüe felvétele.

És szóval most itt tudom, és én mondhatnám ki, hogy... Tudod, ezt a kicsit háborúgyunk, mert mélység ez, mert a második rossz volt, mindegyivel újra lakatott Bulai Nóta érkezett, nem csak a kérésére szól, mert én most kicsit aktíva szeretném, nem? Akkor ebből a dallal aktívkodjunk tovább, hogy ilyen háborgó mélység.

A kívánság műsorában, és úgy pedig egy különlegesen emlékszett kértélem, hogy érti citkán szoktam, az ugyan ilyen is. Eisen Stitz Rainy Day, és a Revis Band, különösen Dimitri Regis, a Valszev, Egor Funk remixét halljátok. És köszönöm szépen, én is köszönöm szépen az is úr, szólnak felvétel.

Lassan attól ismerem egyébként már mindenféle jókat kérdezik, de azért nagyon jó, hogy a kívánság műsor, mert eklektikus. Hiszen Alis Pérnőt bele fog férni piatakon belül. Jonesman kérésére mit fel ahhoz egy kis eklektikus különlegesség, ez a Candy Thief. Tényleg ügyesek, nagyon jó dal, és igen jó hozzák a beatboxot, tessék figyelni!

legalábbis Tom Jordan a kedvence a dal. Én is itt kell mondani a rádióban, de tényleg kívánság műsorban belefér, és nagyon jó kis muzikát. Kicsit kantéről vesztük a pügolás szó, szerint Zac Brown Band érkezik, és a dal, ez nagyon jó kis muzika, pedig nem más. Bad Chicken Fried.

zenei felvételre kérésre szólnak itt a Szóval Nincs Rádióban. Hétvégén alkottam, aztán bozunk egy visszatérjét a dance-tolhoz. Az Ágyú Rádió minden rendben van, és a Isten úgy családilag szeretne szóval kérni. Már is pörgetem nektek.

kérések, kívesek, meg kell dicsérjem a kis csapatot, és egy csak újabb kérésére jön Sakirával, Nicky Jammel a Perofian óta. Egy kicsit ezt most megcsavarjuk, hogy Antonio Gancia R&B verzióját kapjátok ebben a verzióban. Ugye némi különlegesség, ez a Piero.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. The station with the best music.
1: I love the music.
0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Superdjradio.hu.

tudunk tovább tűnni, és a kérdések minden minden lokális, aki felvétel érkezzen, és persze minden a kérdések kívánság a 2 órájában vagyok egészen 14 óráig, a felvételt pedig, ha jól látom, és jól olvasom, hiszen miért ne olvasnám jól, érkezzen Marka Józsefnek, köszönjük, hogy

kérdések kívülesen, akkor az úr második számú kérdése ajánlás közedik. És elég van egy klagos remek szóljon, az alapodik a csajoknak kérdésem. If you girl, you want, jó? Hát jöjjön!

Nagyon szépen még egy kérés kívánság Pistulától. A kőkérésére szilvergetik egy fantasztikus 2000-es évekbeli igazi klasszikus érkezzen Silvertől, a dal pedig hát nincs a klasszikusok közül, ez a Living on My Life.

egybeleg. Ezt a felvételt pedig nagyon sok szeretettel váltanak a 80-es évek magyar pózenéből. Kért valami nagyon finomat. Ezért azt mit tudtam, hogy akkor a Band DJ-nek az egyik elégszét választottam. Sorszáns, ez volt a 61. Minimix. És persze, ilyenek voltak a zenék a 80-es években Magyarországon. Ugye, hogy emlékezni fogtok?

Sweet Sixteen volt a felvétel, Head Away, a Poison Sweet a Rock My Heart Out. Igen, igen, Norbert úrnak is van még egy kérdése. Úgyhogy 8 számba kicsit ugrunk előre, nagyjából 12 évet, és akkor jöjjön ez a nagyszerű felvétel.

És akkor még zárvadalként is maradt egy igazi jó kis pörgős felvétel. Ez a Good Fun, a Bad Band Pastel. A felvételt pedig szintén nagyon-nagyon kellemesen Varga úrnak sok szeretettel az ő kérésére küldenék, és akkor meg is köszönöm ezt a bizonyos jó kis vinyámet. Ennyi volt mára a kívánságműsor. Igyekszik a legközelebb is jönni, addig is kellemes napot kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió.
2: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

0: csak neked zenélünk.
1: Oh, Jay. Wait.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az Isten.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Jó reggel, Magyarország!
3: Csodálatosan szép péntek délután, akkor estét kívánok mindenkinek. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket, ami nagyon jól sikerült Boriszkának a délelőtt folyamán. Köszönjük néki, és kívánok néki jó pihenést. És hát kedves szuperek, üdvözöllek benneteket határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtaparkú malasztúr. Érezzétek jó magatokat, kellemes fülelést ebben a hőségben.

Köszönöm, Robi, üdvözöllek, kellemes fülelést kívánok, remélem a család is már otthon van, kellemes hétvégét mindannyiótoknak, kedves szuperek, és hát itt van velünk már a Viberen üzent kedves Izsa István. Csodás a szét után kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, örülünk neked, hogy újra itt vagy. A Dizsa család jelen, már várunk. Csodás, szép délutánt kívánunk mindenkinek. Kérlek, csűrje egy csavajad nékünk. Hát igyekszem, kedves István. Kellemes fülelést mindannyiatoknak.

0: Ha valamennyi olyan dal felkerülne erre a lemezre, amely feljutott a Poptarisznya sláger listájára 1988-ban, akkor bizony még a lemezborítóra is barázdákat kellene vágni, az pedig elég nehéz. Éppen ezért most rövidített változatban szólal meg néhány azokból a dalokból, melyekre én jó magam is szívesen emlékszem majd, ha mondjuk 20 év múlva előveszem a 88-as évjárat.
1: Ez pedig már MC Szára és It's on You. Megérkezett a Viber, kedves Mihálovics József. Szia Gábor, szervusz József, kellemes hétvégét kívánok néked is, jó fülelést, remélem már otthon vagy. És itt van velünk kedves Mazsi. Szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Hát köszönöm, kedves Mazsi, érezd jól magadat, kellemes fülelést minden kedves szupernek, és azoknak, akik még nem szuperek.

És már is megérkezett a Viberre, kedves Encsike és kedves hallgatóim! Hát ez az, hova lett a cukros bácsi. Szia, drága Kukori bácsi! Sziasztok, szuperek! Encsike Fülel, mint mindig! Gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak! Kellemes zene hallgatást nékünk és Szubcsió adít neked! Csodás hétvégét kívánok mindenkinek! Puszcsika, Encsike! Mazsit csokoltatom, hallom Fülel! Hát persze!

Remélem mindenkinek jól telik a napja, és hát csodás lesz a hétvégéje. Kívánok mindenkinek minden szépet és jót, amit úgy gondoltok, hogy jó lenne. Nem sokára megyünk tovább Gubik Petra és Dani Epi Gergő dalával. A dal címe pedig olyan,

Ice MC, mond nektek valamit, kedves szuperek! Hát bízok benne, hogy igen! Fületeket nyissátok! Ablakot is nyissátok! A hangfal dübörögön, háttérzaj lekapcsol! It's rain day!

már is az egyik fő kritikusom, kedves Klingon. Szép estét kívánok néked, és köszönöm a jó kívánságokat. Lesz majd a péntek is a dal, hidd el. Örülök, hogy itt vagy, kellemes fülelést. És nem sokára megyünk tovább Herceggel és Dr. Béressel. Itt a Super DJ

És megérkezett Dr. Tom, azaz Lakner Tamás. Szia, Kukori bácsi, tengermély tiszteletem neked, kellemes adást kívánok néked. Hát most überellek, én azt mondom, óceánmély tiszteletem. Kedves doktor úr, dokikám, köszönöm szépen a jó kívánságokat, igyekszem. Néked pedig és családodnak jó fülelést. Remélem már otthon vagy.

És már is megyünk külföldre a K-Baus Music előadásában, itt a Super DJ Rádióban. Hola, hola! Hát itt a hétvége, hát hola, hola!

Na gyerünk, gyerünk, hölgyeim és uraim, hát akkor rejtőzzünk és bulizzunk, hát itt a hétvége. Ne törődjetek a meleggel, így is izzadtok, azután is izzadtok. És a pózika parkett legalább rátok ragad a por, és nem kell porszívózni, csak zuhanyozni.

Jól teszed, kedves József, nagyon jól teszed. Egészségedre. És puszilom párodat, szép estét néktek.

Hát igen, igen, és erre a zenére meg kimondottan lehet a Medonciéba ejtőzni. Nem mondod, József? Ilyet írt József, hogy nem mer a medencéből kijönni, mert olyan hideg, szép, fúj! József, mit ittál?

És bár is következik Manfred Mann, ő is tudja, mi az igazi, szóljon a dúva, di-di-di-di-di-di. És a Viber számunkat, hogy ne feledjétek, 0670-45-95-995, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, és szeretnénk.

És megérkezett a Viberre, kedves Csoki Zsolti. Szia Kukori bátya, sziasztok szuperek, felső tárkányi jelen. Hát köszönjük, hogy itt vagy, kellemes fülelés kívánok néki. Néked is persze minden szupernek. Már is a reklám után majd megyünk tovább Rúzsa Magdolna előadásával. Hát igen, igen, nagyon szép volt, kedves Encsike. De ez is szép előadás volt. De most nem az a két előadó énekelte, de akkor is ez is szép volt.

0: kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: Csókolom, kedves Ildikó, aki hajas! Szervuszok, Gicám, jó fülelést kívánok! És akkor, mint említettem, valahogy jön Rúzsa Magdolna.

Igen, igen, kaptam egy viccet, és ezt el kell mondanom, de hát egy kicsikét cenzuráznom kell. A királylányt férjhez adnák, de a kérőnek ki kell állni a próbát. Sétálnak a tópartján, és a lány leveszi a gyűrűjét, és a vízbe dobja. Vedd ki, és add a kezembe. Mire a királyfi kikapolja a nadrágját, és a kezébe adja. Mire a királylány? Na végre, a sok hülye mind beugrott a vízbe. És már is megyünk tovább Tony Christie előadásával.

De készültök-e már, hogy lassan jön az ősz? Bizony, bizony, közelít a szeptember? Hát bizony, én készültem, én tegnap elmentem, vettem zöld hulladékos zsákot, jó 40 darabot. Hála jó égnek, jó sok fán van és sok levelet hullajtanak. Muszáj lesz betartalékolni.

az igazság, hogy nem csak Ildikó várja az őszt, én is várom. Az nem kell ilyen szép kifejezéseket használni. Kedves József!

Hát de biztos azért jötték ki a medencéből, mert elkapta a lábadat a csibor. Ismerős az az érzéte, hogy hogyan jön elő? És már is következik a Flow

tessék, Encsike is várja az őszt, és nem akármilyen őszi díszekkel fogja kitíszíteni a környezetét. Hát ügyes vagy! Bizony-bizony, minden évszaknak megvan a maga szépsége, ezt garantálom. Bye, Kukori bácsi!

Hát szervusz, kedves Bazsi! Debrecen késve, de megjött. Szia, Kukori bácsi! Bácsi, szuperek, na akkor mulassunk. Ezt nem mondjad, hogy mulassunk, mert kedves vágyfülű kollégám, akkor beszól, hogy tegyem a kopaszok közé. És már is megyünk tovább a következő dal.

0: utolsó figyelmeztetés a 23:59-kor induló CSAF 002-es járatú utasainak. Az E6-os...
1: Bizony, ez a reptér lesz, de nem akárki adja elő, Kalapács József!

És megérkezett kedves Rumi György is, Ali Kukori bácsi, Szarvas is jelen. Szép estét mindenkinek, és nyomjad a muzsikát. Hát igyekszem, jó fülelést!

Na, nem sunyogni, gyerünk, Risa, hölgyeim, hát gyerünk, mutassatok példát nékünk. Már csak egy órát kell kibírnotok velem, és utána érkezik hozzátok. Messzi országból, kedves DJ Simon! Egészen 22 óráig, 22 órától pedig az éjszakai bagoly, Kőszegi Gábor, Drusám!

0: És már is megyünk tovább a Sexy Lady-vel, szóljon Marcelina!
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: vagy a rohadt életbe!
1: Nem mertem beleszólni, mert akkor a legfőbb kritikusom becimmog. De most pedig szóljon a Master Boy itt a Super DJ Rádióban. Hát kedves József, neked pedig csak annyit tudok mondani, hogy gratulálok a csapatodnak, mármint a Ferencvárosnak a továbbjutáshoz. Hát igen, na, gratulálok. Bizony, nagy örömmel telel, hogy egy magyar csapat ilyen jó eredményeket ér el. Köszönjük, hogy vagytok.

És már is mondanám a Viber számunkat, mert bizony rádiónknak van Viber száma 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket, nagyon szeretik. Bizony, bizony, beszélgessünk.

él az élet, Babocsaj néni, kedves József, melyik ujjadat harab meg? Hát nem a matatód. Most pedig szóljon Jenny Alberti itt a Super DJ Rádióban.

És már is hazai vizekre elvezünk, szóval Lotfi Begi, Torvai René dala. Holnap hajnalig, és beszél el Junior.

Hát kedves József, egy nagyon jó tippet tudok adni. Régen tudod, az útvesztőben a fonalat használták. Ittek fogd meg a végét a slagnak, és addig húzod, és már hip-hop! Hidd el, sikerülni fog, ha akarod!

persze. Hát a párod éppen locsol, hát akkor biztos elvonza az hunyogokat, és azért nem akarod oda vonzani magadhoz. Éltem én József, éltem. Rutinos. És hát igen, igen, már csak alig fél órát kell kibírnotok velem, kedves hallgatóim, egy kis promo is, megyünk tovább a Los Lobos-szal.

Kívánság az parancs, tolom, tolom. És kedves szuperek, kedves szuper DJ rádió hallgatók, mi az, ami a világon mindenhol biztos, hogy van? Hát zene. Bizony-bizony, és a dal és a zene az összetart, ugye? Hát akkor most szóljon el Junior Stefano és Notar Mary. Itt a szuper DJ rádióban összetart a dal. Hát gyerünk.

Rossz válasz, kedves József, mert villany még mindig nem mindenhol van. Bizony, bizony. Ha csak nem tekerik a biciklit és termelik az áramot. Sajnos. Mert tudod, a fényre jönnek. Ez egy hofi viccben volt.

És ma betöltötte valaki a 47. évét, a drága Kukori bácsi vagy ezt a hegesztő jelen csorvásról. Üdvözöllek téged és minden Super DJ rádió hallgatót. Ma betöltöttem a sikeresen a 47. életévemet, és ha lehetne, kérnék ennek alkalmából egy szuper zenét, ha lehet, persze. Nagyon örülök, hogy egy ilyen szuper rádiós közösségnek lehetek egy pici tagja. Nagyon jó, hogy vagytok, vagyunk egymásnak. Köszönöm szépen, Bagyesz, hogy itt vagy velünk, és boldog születésnapot kívánok magam és a Super DJ Rádió hallgatók nevében. A következő dal szóljon neked Sukár Petrótól.

Magyarsz, boldog születésnapot, még legalább ugyanennyit jó egészségben, boldogságban és szeretetben, és már Mazsi reagált, hogy ő is boldogat kíván néked.

Hát Encsike is. Boldog Szülcsi napcsit kívánok én is. Sok szeretettel a mi hegesztőnknek Csorbásra. Isten éltessen, vagy ez. Köszönjük, Encsike!

Hát bizony, bizony, kedves Bagyesz, nagyon boldog szülinapot kívánok a Super DJ Rádió nevében. Most pedig szóljon French előadásában Let's Be!

már is megyünk a Les Humphries Singles előadásában a Mexico című dallal. Itt a Super DJ Rádióban. És hát, vagy ezt köszöni szépen Mazsinak és Encsikének a köszöntést. Köszönjük, hogy vagy nekünk, vagy ez. Jó fülelést, és kellemes, boldog születésnapot.

az igazság, kedves hallgatóim, hogy már csak a búcsúzódalom lesz ezután. A szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafalkon malasztúr. Legyen szép a hétvégétek, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. És fogadjátok DJ Simon nagy-nagy szeretettel. Ő következik utánam egészen 22 óráig. És 22 órától érkezik Kőszegi Gabi. Kedves Druszám, érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Köszönöm, hogy vagytok, és itt vagytok velünk, és kibírtok minket. Kedves fülelés, továbbra is legyen szép a hétvégétek. Köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat, hasonlókat kívánok én is néktek. Szép estét, és szép hétvégét. Sziasztok!

Nos, hát akkor csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem, és hát lehet mondani illendő módon köszöntem el az egyik legnagyobb énekesnél, aki 1946. január 19-én született Nashville-ben, és hát most hunyt el ugye Dolly Rebecca Parton, Isten nyugasztalja a hölgyet, a csodálatos hölgy. A csodálatos hangú hölgy. Sajnos itt hagyott bennünket. Na menjünk tovább, lehet azt mondani, itt ez az este, amit most két órába hozok, ahogy szoktam, lehet annani, majd, hogy nem mondani. Még nem teljesen azok a zenék jönnek, amit szoktam péntekenként, egy kicsit ismétlek, aztán természetesen belevágunk a szokásos péntekbe. Itt a Super DJ-n. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Bármi mondani valóban, azt itt megtehetitek, és majd felolvasásra is kerül. Én Kukori bácsinak szeretném megköszönni a csodálatos két óráját. Jó volt az öreg, mint ahogy az szokott lenni. De megyünk tovább, jönnek a Simon féle fura zenék. Na utcú neki, és tudod, vagy tudjátok, szoktam mondani, hogy

Patton és a Jolene után a Sound of Sputnik és Umanga közöse volt a New Reborn című nóta. Most megjön egy Michael Jackson, lehet azt mondani, feldolgozás. Itt van az egyik kedvenc tőle. Itt van a Liberian Girl.

egy kicsit van most idő, azt mondja, hogy megpróbálok lejjebb pörgetni. Jézusom, mennyien írtatok. Na, atya úristen. Na nézzük, azt mondja, hogy itt van velünk Encsike, volt az első, ki más lenne. Hello, hello, itt a Hello lány, és jó adást kíván, puszcsika Encsike, jó kagylózást mindenkinek. Köszönjük szépen, én is köszönöm, és azt is, hogy itt vagy és kagylózol, ahogy az szokott lenni mindig.

Aztán itt van velünk az is a család. Is a István írt nekem, azt írja, hogy gyönyörű szép estét kívánok neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk nekem, érted? Nagyon örülünk neked, Mári. Éreztük, hiányod, szuper úgy újra hallhatunk téged és szuper fincsi muzsikákat. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek, és oh yeah! Hello is a család! Köszönöm, hogy velem tartotok, és tudjátok, azt fogom nektek mondani, hogy hihetetlen. Hihetetlen igazából, hogy Istvánék mindig itt vannak. De ez most komolyan is, azon kezdtem el gondolkodni, hogy valaki valamilyen botot vagy robotot használ, és az ír nekünk, de nem. Ők élő emberek, és tényleg mindig itt vannak, és a Super DJ-t hallgatják. Ilyen az igazi fun. Csak ne svédül mondj meg, akkor fun. Az meg nem jelent jót. Na nézzük a következő zenét. Save me, ha már megmentettük, akkor jöjjön egy Vallecon Dios és a Puerto Rico, mert mindig ez jön ezután.

Na szóval tisztelt hölgyeim és uraim, ott hagytuk abba a múlt hét pénteken, hogy a Bonafide mini albumjáról, az Entropy-ról, ami az Only a Dream 89-es lemezéről már csak egy zene maradt hátra, ugye ez egy dupla album volt, Bakeliton vagy éppen vinilen, ha itt van velünk Holdi, mi még nem láttam. Szóval vinilen is itt ez az utolsó zene, a Bonafide és a Luminous. Azaz a fényesség, oh yeah, az jöjjön rátok!

Aztán nézd nekem a Kukori bácsi is még a műsor elé, hogy te zene. Hát én tudom, az volt. Dolly Parton is az volt. Egy hatalmas zene az egész nő. Itt van ők a hetero barátom Zoli. Azt írja, jó adást kívánok romantikusba. Hello Zoli. Jó kagylózást neked is. Itt van ön Koszrú Gábor, azt írja, jó estét, jó kagylózást. De jó kezdés volt, igen. Amit egy igazi művésznő megérdemel, lehet azt mondani. Itt van ön Mihalovics József is. És azt írja nekem, hogy szia. Érdekes belépő volt és érthető. Ez csak természetes, lehet azt mondani. Jó kagylózást neked is, Józsi, és természetesen neked is, Koszrú Gabi. Itt vagyunk Csoki Zsolti. A szia, Simi. Szia, Simi. Sziasztok, szuperek. Felső tárkány jelen. Oh yeah. Hát természetes. Hello, Zsó. Jó kagylózást neked is. Rögtön jövök, és olvasom a többieket is, természetes.

Viszont menjünk tovább a következő előadóval. Aki nem lesz más, mint Sasha Dive egyenesen Németországból, a Bandage Music 12052-es jelzésű lemeze 2019. december 2-án jelent meg, és már jön is róla a Detroit Sunshine, a Detroiti napsütés.

azt mondja, hogy nézzük a következőt, itt van velünk is Alexandra. Szia Simon, írja, hogy Szandi vagyok, Markazol. Papsol. Jaj, mindig főztük. Én vagyok itt ez a daga gyerek, akkor nekem mindig ez a kaja van. Azt mondja, hogy babsol letet főzünk. Bográcsban, másfél éve nem találkozott sógoram, ma most együtt italozunk. Jó, újra együtt. Mármint a babsó lett, nem találkozott a sógorommal. Mert azt írja, hogy a babsó lettet főzünk Pográcsban, másfél éve nem találkozott sógorommal. Most együtt italozunk. Jó, újra együtt. Hát én ennek tökre ülök. Aztán újra elküldte Szandi ugyanezt. Ja, hogy itt már kijavított, a sógorommal nem találkozott. Hát, értem, elnézést, nem olvastam egyből, én meg általában felszoktam olvasni, mit egyből, mit látok. Hát jó kajdózást kívánok nektek is, Szandi, és örülök, hogy megint velem tartotok. Lehet azt mondani? Itt van Kolozsi Imi, és azt írja, hogy sokat írt, akkor jön a következő zene után.

ami nem lesz más, mint a következő, lehet azt mondani, következő 2022-ben jelent meg az Only I Dream következő albumja, ami a 90-es jelölést kapta. Ez volt Tim Green mini albumja, az Eastbound Silhouette, és erről jön az első zene, a Water Stirs.

Szóval azt írja nekem Kolozs Imi, hogy szép estét, Halitomi, vártam már a pénteket, péntekek, nem csak azért, hogy végre legyen a meló, vége legyen a melónak, azért, hogy jössz, és bulizunk egy jót. Jaj, de aranyos vagy, Imi, tök köszi. Ez a tök köszi, azt tudod, miért köszönöm szépen. Azt írja még, ha mondhatnék itt egy kis szösszenyet, és a műsoriddal kapcsolatban, akkor azt most szeretném kinyilvánítani, mivel már régóta hallgatód vagyok, volt már sok mindenben részünk zeneileg, ugye? Amit oly módon, örömmel és lelkesedéssel közvetítesz felénk, ami nekem egyedülálló és igazán tetszetős. A mai adit sem kivétel, mindig meg tudsz lepni, és ez a varázslat, amit könnyen el tudsz érni a remek felvételeiddel. Jaj, mi köszönöm szépen, jól esik tényleg. Bocs, hogy de, kijött belőlem, és még csak... És még csak egy kevés vodkánál tartok, csak így tovább. Tomi, ugyebár nem kell mondanom, köszönöm szépen. Hát most mondjam az, hogy nem kell mondanod. Nekem egy dolog bánt engem, azt lehet mondani. Itt van az én pácika ember figura, barátom és az én kedvenc figurám. Írt nekem, majd kitörölte az összeset. Hát most nem tudom, hogy mit mondjak. Ajzia! Ennyi? Ami?

0: Hát esetleg valaki tudja, hogy mi történt. Az én kedvenc figurámmal, a pálcik emberekhoz, mondja ám el nekem.
1: Most az ott a miért?
0: Itt van önök, Lovász Károly József és Kárcsi barátomért. Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép estét és jó adást kívánok, kicsit leszek utána. Szunya, holnap 14 órás meló. Oh yeah, annál jobb nincs is.

0: És igen, az is egy ilyen hatalmas oh yeah.
1: Itt van velünk a következő két óra karmestere, a kőszegi Gabi, azt írja nekem, hát akkor én is a fancörcsikus estét kiányok, a hallgató bot elindult, puszcsika, sipcsike!

Bandez azt írja, szia Simon, a szüli napos 47 éves Bagyesz itt is van. Bocsánat, Bagyesz is itt van Csorvásról, őt neked és az összes Super DJ rádiós műsorvezetőnek és hallgatónak. Bagyesz. Csodálatos, szép és boldog születésnapot kívánok neked. Nem mondom, hogy minden műsorvezető nevébe, mert ezt már mondták szerintem a többiek. És azt írja még Bagyesz, hogy mindörökké együtt. Oh yeah, egy igazi házasság, így kezdődik, látjátok? Aztán hamar véget tud lenni, csak mondom.

tovább, a közben a háttérben már elindítottam egy kis dub technót, hogy azért ismerkedjünk ezzel a dolgokkal is. Már egyszer megpróbálkoztam nálatok dub technóval, de aztán annyira nem volt olyan izé. Hú, de nagy nyeremény lehet azt mondani, egy dub techno. De most megpróbálkozunk Sasha Dive-féle dub technóval. Az a címe a Dub Chronicles 1. Aztán lehet, hogy majd lesz 2 is. De egyelőre megnézzük, hogy az első milyen lett. Szerintem iszonyat jó, egy nagyon fincsik és elvont lehet azt mondani. Nem annyira építkezős, de mégis. Dub techno.

Na hát azért megvan, itt van. Az én barátom nem veszett el. Hó, Dimi megérkezett, azt írja nekem, hogy tiszteletem. Most csatlakoztunk, pizzasütőt avattunk. Hát még ha velem avattatok volna 8-kor, olyan gyönyörű szépen kezdődött ez az egész, szerintem. Hello, Dímiék! Jó kagylózást nektek, és itt van önök, Bazsi! Itt van már emelékén 8 óta itt ül, kagylózik erőteljesen, most meg írt is, azt írja, sziasztok, üdv minden törzs szuperesnek, és persze a többieknek is, a két mesteremnek is, szuper, sziasztok! Hello, Bazsi! Az ifjú padawan. Oda van.

Következő zenére megint Tim Green érkezik. Jön az Audal 2-es. Jön a Sequela. Nem. Bocsánat. Hogy volt? Most jön a Tears. A Tears. A könnyek. Na ez a könnyek. Tele lesz könnyekkel. Figyelj Bazsi, ez igen jó. Ez jó lesz. Figyelj Bazsi. Érted Bazsi? Figyelj Bazsi.

Nem akartam belemesszélni, mert annyira imádom ezt a zenét, hogy az valami hihetetlen. Amúgy is Tim Green-nek. Az összes zenét imádom. De ez hatalmas, meg mindegyik az. Azt kérdezi tőlem, Kolozsi, mi az ilyen jungle-ös, vagy ilyen tribe? Nem, ezt igazából progressive house-nak, vagy progressive deep house-nak is nevezik. Manapság már olyan afro, meg ilyen hülye. Tudod, amit el szoktam mondani minden műsorban, hogy minek csúfolják ezeket a zenéket. Sőt, ugye volt nekik a... Hát, mindjárt beugrik. Annyira nem használom, hogy ez valami életetlen. Jaj, minek mondtátok ezt, Tim?

majd eszembe fog jutni. Van valami gúny vagy csúf neve a mai deep house-oknak, ami ilyen progresszív house-os. Nem afro house, hanem... nem ugrik be, gyerekek. Mindegy, ödig megyünk tovább, itt a következő zene már pörög. A következő Sasha Dive. A B oldal, a Sasha Dive és a Ghost Dancer.

Jaj, megvan, kitaláltam. Melodic House. Valami ilyesminek is csúfolták, ugye, Melodic Techno mellett. Melodic House, de van még egy neve. Nem ugrik be. Majd csak jönni fog a nyelvemre. És ezzel a csakkal már le is csuláztam a laptopomat. Oda küldtem neki egy nagyot. Hadd csakkoljon be. És hát jut eszembe a csekkolásról, ez meg most a lemezre ment. Az adásidőm végleges, lehet azt mondani, hogy véges már, bocsánat, a végleges is, de véges. Egészen 10 óráig fogom pörgetni a bakelitokat. Most engem elkezdett írni hódim, hogy vinyl. Szóval 10-ig fog pörögni a bakelit, aztán tudjátok, senki sehova, mert hát jön hozzátok. Érkezik a Bagoly Express Nightlife Kőszegi Gabi barátommal, aki tegnap volt 235 éves, ha jól tudom. Így utólag is Isten értesse a barátomat. Sőt, Bazsi is írta, hogy a Kőszeginek sok-sok szülinapot, a tollad hújjon ki. Hódim írt a vinil.

rápatunk a következő Tim Green zenére. Azt mondja, most hol tartunk, ez itt a B-oldal 2. Így van. Akkor jön a Lune, vagy Luni című nóta Tim Green-től. Még mindig 2023, még mindig február 17. És az Old Air Dream 90-es albumja, vagyis 90. lemeze. Itt a Szuperen.

Ilyenkor szokott felsikoltani Doki, hogy hú, mit találtam következőre, gyerekek! Hát még én? Ez most csak úgy beugrott egy zene, úgyhogy le fogom játszani. Jó, mondjuk ez még a felénét ad, de úgyhogy még várunk egy kicsit, aztán lejátszom, ígérem.

megtaláltam. Azzal a zenével egészen pontosan 2015. január 19-ére kell visszamennünk. Óha, már morog, már jön, figyelj, bum, bum, bum, bum. Jön Don't Come, és az Alto Mortale.

Lovász Károly József barátom, Karcsi barátom, kifulladt, azt írja kedves barátom, további jó adást és jó pihenést, majd a hallgatóknak pedig jó kagylózást, jó ét is, oh yeah! Hello Karest, kitartás holnapra! És sok erőt, tudod?

0: Team Clean zenével. A zene címe.
1: Hoppá.
0: Valami olyasmi magyarul, hogy már voltunk itt ezelőtt. Hát igen, szerintem is. We've been here before. Oh yeah.

Na tessék, megérkezett Frityó is, nem tudom, még magyarba vagy te gyerek. Azt mondja, üdvözlet, Mister, ezek megint jó kis musikák. Oh yeah, köszönöm szépen, Frityókám. Nagyon jó kajdózást kívánok neked. Azt mondja, hogy Bazsi azt írja, valaki küldött nekünk 4 darab pizzát, igaz? Nem tudjuk ki. De azért köszi neki. Ó, oh, hogy akadna meg be menned keresztbe az a... Miket csinálsz? Ne egyél már onnan. De kész. Bazsiék pizza este tartanak. Remélem fullasztós a tésztája. És akkor úgy finoman tudod, hogy lassan hason. Oh yeah. Na nézzük a következő zenét. Kicserítem a lemezt, jön egy Bondage Music 12053-os jelöléssel Alex Ranero. És a Triangular című albumja. Egyébként Alexander, vagyis Alex Ranero, Sasha Vujanovic néven jön, egy szlovén DJ.

0: Egyébként elárulom, én is pizzázzal váltam így vacsorára.
1: Annyira nem tud meghatni, de jól néz ki, az enyém nem pizzahatos volt, ez meg, érted, lóg neki a sajt a kezér. Bazsi. Tessék odafigyelni, lóg a sajt. Igen. Jó.

Azt a Bazsi most mutatja, hogy ide Isten küldte neki a pizzát. Vagy az egyház, mert ugye összetette a kezét. Szerintem az, most vagy az egyház, vagy az Isten küldte neki a pizzákat. Hát valamelyik. És mielőtt még a Sofiról bárki kérdezne. Sofi jobban van, hála Isten. Nagyon sokat alszik, valószínűleg a gyógyszer hatása miatt. Kevesebbet iszik, kevesebbet pisil. Ja nem, de igen. De jobban van, ez a lényeg. Remélem így is marad a dolog. Hát nekem egy rohadt egy hetem volt, azt lehet mondani. De kibírtam. És most itt vagyok. Legalább még 30 percet. Majd érkezik hozzátok a... Indul az Éjszakai Express. Kőszegi Gabi barátommal 10 órától vár benneteket. Itt a Super DJ Rádion. De addig is. Pörög tovább. A Private Night. D.J. Simonnal.

Aztán úgy döntöttem, hogy a következő zenét nem fogom rákeverni, hanem csak simán elindítom. Ezt meg majd szépen lekapcsolom. Hogy miért? Azért, mert jön a Tim Green, a londoni fene gyerek, DJ fene gyerek. Ahogy aztán mondtam, az Eastbound Silhouette mini albumot hallgattuk, és már csak a névadó, az album névadó dala maradt hátra, ami 2023. február 17-én jelent meg, a 90. All Day I Dream lemez kiadásban. Tim Green-nel Felicia Douglas, aki összedugta a fejét. Hát azért, hogy el tudom képzelni, nem csak a fejüket dugták össze ehhez a zenéhez. Felicia Douglasról annyit lehet tudni, hogy ilyen kis indie popos, szólos, énekes és zeneszerző, amúgy egyébként zongorán játszik, és Brooklynban él. Na ezt kagylózd, jön elejétől a zene, jön Tim Green, Felicia Douglas és az Eastbound.

Zanóta, nem ismertem beleszólni eddig. De azon, hogy megyünk tovább, patogunk tovább, és visszajön megint Alexander Ranirro. A március, 2020 márciusi zenéjével, vagyis lemezével, a Triangular album, mini album. Ha is biodal van, annyira mini az album, hogy jön az Aura nevű, vagy egy című nóta róla, egy Politics of Dancing remixben. Mert ez jobb, mint az eredeti. Figyelj!

itt van velünk Toldi Miklós is. Azt írja, szia DJ Simi, ővre kajdozom. Toldi Miklós. Tiszteltem, Toldi Miklós úr. Melyik út megyen Budára?

A következő All The Air Dream lemeze, ami az All The Air Dream 91. lemeze. Jön Morai Q, vagy Q. Egyenesen Hollandiában. Eredeti nevén nem fogom tudni rendesen felolvasni, de valami úgy szól, hogy Jaron van de Veg. Oh yeah! És az ő fincsi zenéje. Egy ilyen egyzenés lemez. Jön az Audi to Life Formation.

hát az van, hogy már csak egy zene fog pörögni itt a Private Nightban, a Super DJ Rádion, aztán érkezik hozzátok, tudjátok a Kőszegi Gabi barátom, és az utolsó zenét nem másnak, mint Kolozsi Iminek szeretném szánni. Na mindjárt mondom, hogy mi ez.

ami nem lesz más, mint Alex Ranero és a Triangular albumról, az album névadó dalap 2020-ból érkezik a Triangular. A háromszögű. Oh, yeah. Figyelj, Kolozsimi, ez neked szól. Igazi múltat idéző fincsi zene 2020-as feldolgozásban, lehet azt mondani. Remélem, örülsz neki. No, no.

Szóval tisztelt hölgyek és urak, én ezzel a Fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádión. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal. Csak azt, hogy a csokom nem Wulitzer bácsi, esetleg egy digi DJ, ham játszik. Akár, de nem. Oh yeah. Szóval, hölgyek, urak, az utcsó zene természetesen végig pörög, aztán érkezik hozzátok az Itzakai Bagoly. És a Bagoly járat indul 10 órától. Itt a szuperem. Velem legközelebb, ami biztos, jövő héten pénteken találkozhatok, sőt, biztos, mert hosszú hetes leszek. Én leszek a hetes az osztályban. De ki tudja, még szombaton esni fog az eső, egész nap itt nálam. Mit hoz a szombat, vagy mit hoz a vasárnap? Egy biztos, a péntek biztos. Na, köszi még egyszer mindenkinek. Érkezik Kőszegi Gabi. Csácsubi csá, sziasztok! Meg tudjátok. Oh yeah!

Hát akkor gyönyörű, szép, jó estét kívánok mindenkinek. Kész csak a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsi az uraknak. Üdvözlök minden kedves szuper DJ-t, na meg éjszakai bakjot így augusztus 28-án pénteken. És igen, van az a szituáció, amikor a technológia megvicceli az embert. Hiba elhárítás megtörtént. Számítógépen az USB portok úgy döntöttek, hogy nem működnek valami oknál fogva. Úgyhogy fél óra kábelrágás után, hát itt vagyok. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő bizalmat, nem meg az időt, hogy az éjjeli baglyok nem húhogtak tovább a konkurenciához. Na de, ahogy ígértem is, mai zenei merő, 2000-es évek retro vonala, igazi retro diszkó. 36, 70, 45, 95, 9, 95.

És kedves jeli bagyok, örömmel látom, hogy gyülekezünk. Olyan tipikus tímpek esti feeling. Ez olyan, mint amikor a sor ott van a diszkó előtt. Várják a bejutást. Én meg szerintem akkor hamarosan nyitom is a bagolynaplót.

És igen, kedves paglyok, amint említettem, igazi emlékidézés. Bocsi, csak még mindig nehéz megtalálni itt a szavakat. Egy fél óra stresszes hiba elhárítás után. Úgyhogy hamarosan szerintem majd itt le kell nyugtatni a kedélyeket. Kell egyet bontani. Jön a hamarosan a megérdemelt sziszen is. Viszont azért előtte nézzük meg azokat a kedves hű héjeli baglyokat, akik itt maradtak velem. Elsőként Csörgő Zsolt Zsolca, aki önt ír, hú, Gabi, boldog születésnapot. Kedves Zsolcám, köszönöm szépen. Ladás Szabi Simon Tornya is itt van velünk. Elindult a bagoly vonat, hol tartunk, melyik településen? Hát ideg falva után most már itt vagyunk.

aztán köszöntöm a mi drága bosszinkat, azaz Dianoszki Ritát is. Annyit ír Natesh Hunyi sofőr először is, nagyon boldog szülinapot, millió puszival. Puszin vágja nyakon, te betyár, szeri van-e? És szép estét mindenkinek, és persze akinek ugye dolgozik, annak pedig kitartást. Kedves bosszi, köszönjük a munkásnép nevében, és a jó kívánságokat is.

este folyamán pedig olyan trekkeket fogok pörgetni, amit szerintem mindenki ismer. Mint például ezt is 2011-ből Fragma és a Tokas Miracle.

kedves magyok, így 10 óra 51 perckor. 2005-ből az Every Single Day. Benassi Bros. És Danny közöse.

aztán tessék folytatni így a Vibert, ahogy Encsikén kírta. Hát igen, kedves Encsi, most már elkezdtem olvasni serényen. Annó még itt nekem az is, a család is. Itt vagyunk, gyönyörű estét kívánok neked, kedves Kőszegi Gabi, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen. Már ezt itt ugye pakolják Erdőszentgyörgyből.

rögtön egy újabb Viber üzenet. Köszönteljön Kálló semmilyen is, azaz Garai Tibi barátomat. Az üzi pedig így szól, szevasz barátom, szevasztok, szuperek! Kellemes szép estét, jó hétvégét és nagyon jó szórakozást mindenkinek! Én ismét melóból, de hallgatózom. Kedves Tibikém, azt mondják, hogy a munka nemesít. Szóval hello sir Tibi! Üdvözöllek itt a baglyoknál! Aztán itt van Nagy Zoli barátom is, Oroszlány Cityből, azaz pontosan a meló helyről. Szép estét, szuper DJ népe! Azt így a téged a technika, én meg a munkahelyen vicceskedek. Kedves Zolikám, szokták mondani, van az a táska, a szopa táska. Üdv a fedélzeten!

És ismét köszönteném itt a Viberen Oroszlányt. Itt van velünk Nagy Jani és kedves családja. Azt mondja, örülök, hogy jöttél. Felszállást szeretnék arra a bizonyos express vonatra. Ügyünk Nagy Jani Oroszlányból. Aztán Jani írja, remélem velem maradsz, amíg megfőzik a csülkös köröm pörköltet.

Ja, és Isten éltessen, Egi! Hát köszönöm, Janikám! És szerintem még itt leszünk egy darabig. Behozzuk azt a fél óra késést, amit itt a Bagoly Express elszenvedett.

kis zene időgépünk, visszaállítva 1999-be. Volt az a bizonyos 9 PM, Till I Come, nem mástól, mint az ATB-től.

engedjétek meg, hogy üdvözöljek egy jó madarat, a mi ex-csaposunkat, aki nem más, mint Juhász Isti, az elveszett gyereket, az elveszett bárányt. Azt írja, szia barátom, sziasztok bagyok, fent tudtam maradni. Felszálltam a járatra, esetleg ha eltűnnék, akkor elvarázsolt Harry Potter. Puszcsika Pistike. Aztán írja nekem, azt hittem elfogyott a szened, és nem indul a járat. Hát szia kedves még barátom, örülök, hogy itt vagy. Reméljük, hogy még nincs a varázslat Harry Potter keze által. Aztán még itt vagy és hallgatózol.

aztán üdvözölném drága Jobbinkat is. Szia Gabi, hűt minden bagolynak, én már majdnem a Sláger FM-re kapcsoltam. Azt így csak vicc volt. Jó mókolást kívánok itt péntek estére, na meg boldog szülinapot! Kedves Jobbikám, köszönöm a jó kívánságokat! És meg ne próbálj a Sláger FM-re hangolódni.

szintén üdvözölném oroszlányt. Itt van velünk Gedeon néni. Fülszakadás volt, én viszont most ne fürdjél le. Azaz, de mégis. Szilvike mit szokta csinálni egyébként, a zuhany alól hallgatja a szupert. Hát szia, Bereckiné, és örülök, hogy itt vagy.

És igen, kedves magyarok, a szöveg úgy szólt, For I Was Mistaken, Blue Monday és a New Order. Egy igazi klasszik. Ami pedig az italmenüt ízlelti, 1859, Una Storia Italiana, Birra Moretti,

És egy újabb üzenet a Viberről. Itt van velünk a Viking király, azaz Ricsi barátom. Üdvényeli Bagoly Pacsi neked, barátom. A kábel ragástól, azaz rágástól remélem nem, égnek, nem áll égnek a hajad, vagy más. Ricsi barátom azt írja, a Viking Express vonalva. És kaptam is itt egy képet. Az öreg Scania robog itt az autópályán. A Super pedig dübörög. Hát kedves Ricsikém, nagyon örülök, hogy itt vagy. És a jó kívánságokat is köszönöm külön.

Ráadás bagjuk az időgép ismét átállítva. 2000 ATB és a Let You Go. És természetesen itt van a mi drága Encsikénk üzije. Technika még viccelődött, ugye Hencsi már 9, azaz 10, 10 óra előtt írt nekem. Most látom itt a Vibert. Szia, kőszegi gabcsika, Hencsike menetre készen. Azt figyel, húgásra fel, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, de meg kellemes zenei időutazást itt a Bagoly Expressen. Szubcsi adást, puszcsika, Hencsike! Hencsi azt írja, utólag is nagyon boldog szülcsi napot. Kedves Hencsém, köszönöm szépen! És azt is, hogy minden alkalommal itt vagy a Nightlife-ba, a Bagoly Expressen. És gondoskodsz a szomjas éjjeli baglyokról,

Köszönteném drága Erikánkat is Győrből. Szia Gabi, először is boldog születésnapot. Most kapcsolódtam pár perce én is. Jó adist, szióka! Erika Győre. Kedves Erika, köszönöm a jó kívánságokat, és örülök, hogy itt vagy velünk, mint mindig. Köszönteném Norbi barátomat is, szevasz, bagolj be! Hát szia, kedves Norbikám! És itt van az én barátom is, Toldi Miki természetesen. Annyit írja, DJ barátom, szép estét kívánok, vártunk! A baglyok várnak, minden oké, lesz, csapassuk! Üdv a fülelőknek! És remek zenehallgatást kívánok minden kedves bagolynak, itt Toldi Miki! Encsinek is egy üzenet, szia Encsi! Már most kérnék az italunkat, ha lennél olyan kedves! És Miki is írja, Isten éltesen DJ Gabez barátom! Köszönöm szépen! És akkor erre a nagy ijegységre egy kis ATV ügye!

aztán hatalmas pacsi Kocor Zoli barátomnak is. Szia Gabi, én is itt vagyok éjszakára készülődve. Ez az utolsó éjszakás nap. Kedves Zolikám, a legjobb pillanat, ugye? Örülök, hogy itt vagy, kitartást!

És engedjétek meg, hogy köszöntsem meg Gáler Rolandékat is. Aki annyit ír, hello, hello, csak így tovább jók a zenék. Innen horvát nyaralásból, hagymásba meg lányoknak sült dolgok. Rolandunk Krisztiánnal nyomatja itt. Kaptam is a képet, háttérbe tübörög a Super DJ. Asztalon a hagymásba be. Roland is azt írja, utólag boldogat, hiszünk az egészségedre. Hát kedves Roland, kedves Krisztián és csajok, örülök, hogy itt vagytok, szuper jó nyaralást nektek. És köszönöm a jó kívánságokat.

És itt van az én viking barátom Üziei, szuperek a zenék, csak egy hang hiányzik, remélem tudod, nem kell mondjam, a sziszen és bassza meg. Kedves Sicsi barátom, a mai nap bírra Marettivel tolom, ez a kupakos verzió. Ennek is van egy hangja, de nem olyan jó, amikor sziszen. Az íze egyébként annál jobb. Tiszta olasz életérzés.

és kedves baglyok, ő pedig már nem más, mint Luna, az a bizonyos Dutch singer and dancer. Ó Istenem, annó azért jó bőr volt még, mondjuk így 51 évesen azért most se panaszkodhat, hang az megmaradt. Egy jó kis bailando 1998-ból.

üdvözölném a mi drága Frittyonkat is a tengeren túlról. Azaz, ha minden igaz, akkor most magyar földről. Hello Frittyó! Frittyó annyit ír, Happy Friday for all! És Happy Birthday, brother! Hi, brother! Welcome, welcome! És a magyar földön vagy, akkor pálinkás jó estét kívánok!

aztán üdvözölni ma mi drága Szabó Pityunkat is. Kis szünet után újra jelen egy éjszakás bagolybakter is. Üdv mindenkinek! Hát szia Pityukám, örülök, hogy itt vagy. Jobb később, mint soha, azt szokták mondani. Üdv újra itt az éjszakai csapatba.

kedves Toldi Miki barátom, Hencsi azt írja, Toldi Miklós, már rég kitöltve minden, úgyhogy Egi, látod Mikikém, a jó csapos, az így nyomja. Köszönjük, Hencsi!

és kedves Magyar Kispét, egy újabb klasszik, 1999, a Gigi, na meg a Diagostino, és ez a Bla Bla Bla. Remélem, még emlékeztek a videóklipre. Én emlékszem, amikor először láttam a Viván. Tiszta besza behúvott komolyan. Egyszerű volt, de nagyszerű.

és kedves vagyok, nem tudom, hogy elgondolkodhatok-e már rajta. 2000-es években valahogy igazán tudtak zenét csinálni. Azt mondják, kisújból, zsigerből. Nem volt semmi erőlködés. Akkor még nem volt AI.

Aztán itt van az én Gedeon néni barátos némnek az üzenete is. Azaz Berecki né. Szilvink azt írja, Gábor, a jóisten éltessen téged. Nagyon sokáig jó erőbe, egészségbe. Bár azt hittem, én voltam az első. Így van, Szilvikém. Éjfél után kerek egy perccel, ahogy illik. Te voltál az első köszöntő.

tanítjuk egyébként már annyit ér, hogy visszatértem a pocsolyába. Egy kedves Vityó, remélem, hogy a magyar kis kiruccanás az jót tett neked. Melegből a melegbe. Jó kis pálinkás kikúrálás. Gazdag aminósavak.

És kedves bagyok, megmondom az őszintét, mindig nagy fan volt Gigi D'Agostinót meg Ice MC-t összeereszteni. Valahogy így jó hangzik az együtt a kettő. Think About The Way és Ice MC természetesen. Az a bizonyos blá blá blá után. 1994-et írunk amúgy. Igazi zenei időutazás ez. Csak is az éjjeli baglyoknak.

Toldi Miki barátom is megjegyezte, bizony-bizony, 2000-es évek király zenék születtek. És kedves Mikikém, a csajok is milyen szuperok voltak, ugye? Egy diszkóban egyébként tök egyszerű volt becsajozni. Mondjuk elég volt a pultra kicsapni a Mercedes vagy a BMW kulcsot. Aztán már ragadtak is a csajok.

és időközben megkaptam a képet Nagy Janiéktól is. Csülkös, körmös, pacal, pörkölt. Oh my god. Incsiklandozó. Az embert arra készteti, hogy ivásra fel.

És hogy Toldi Miki barátom írja, megvolt az a bizonyos feeling, időutazás, yes! Így van, Miki kéme. Lándozunk itt az időben.

És micsoda emlékidézés, kérem szépen! Toldi Miki barátom is megerősítette ugye az emilent elmondottakat. Azt a bizonyos feelinget, amikor elmentél a buliba, kicsaptad a kulcsot. Úgy néz ki, hogy Mikinek is volt benne része. W123W123 a jó öreg Merga. Miki is azt írja, és tényleg működött. Merga kulcs kölcsön apámtól. Majd utána kitakarítva, megtankolva és leadva, élményekkel teli. Ellen szokták azt mondani, hogy az a bizonyos hátsó ülés mesélni tudna, lennének ott bizarr történetek.

vagyok, nem tudom, hogy vagytok vele, nálam kibaszott nagy hidegrázás van. Egyszerűen imádat, RGB Hold You! 2002 Super DJ, éjjeli baglyok! És az a bizonyos hú-hú!

Aztán itt van drága Erikán Küzi Győrből. Igyekszem mindig jönni és fülelni a jobbnál jobb számokat. Kedves Erika, így szívből örülök neki.

és itt van drága Gedeon néni barátosné műzije. Szuper istari zenéket tol szímáldás. Szilvikém részemről a megtiszteltetés.

és kedves bagyok, megmondom az igazat, az olasz életérzés most már kezdi elönteni itt a vállaimat, meg a nyakamat. Kezdek belazulni itt a Birrami Morátitól. Birra Moretti, na. Megmondom őszintén, jó cucc ez az olasz cucc. Tudnak valamit az olaszok. A Gedeon néni is annyit ír nekem. Szuper zenétől szimádás! És ahogy nagyon írja, hello everybody! Janikám, hello, hello! És ahogy Toldedék írja, száguldással leglassabb mergával, vöri kék szemű nő mellettem. Oh my god, vörös és kék szem!

És a drága Jopin kírja, jók ezek a musigák is, Gabi. Sok emléket visszahoznak. Nálam a kocsi kulcs kidobás az asztalra elmaradt annó. Csóró gyerek voltam. Max egy 5000-es dobtam ki, amikor csengetni kellett. Kedves Csopikám, sokszor egyébként az az 5000-es is szerintem nagyobb hatással bírt, mint az autókulcs. De a kettő együtt szerintem úgy az volt az igazi. Arra mondják az, hogy mindent visz, úgy mint a bank.

kedves éjjeli baglyok, engedjétek meg, hogy köszöntsek egy új éjjeli baglyot, aki nem más, mint Földim, hegyenesen Náverdimből, Skóciából, Szűcs Tomi barátom, aki nyomja végig az éjszakai melót, keményen tapossa, és eteti a skótokat. Hát szia Tomikám, légy üdvözölve itt az éjszakai baglyok között! És csak annyit mondok, hogy finom volt a pálinka. Ugyanis Tomi barátom pár nappal ezelőtt tiszteletét tette nálunk, és megkóstoltuk egy 2017-es kis barac pálinkát. Hát megmondom őszintén, ízletes volt, zavatos volt, úgy, ahogy az kell.

Toldi Bari, Toldi Miki barátom is írja, remek este Gabesz. Emelj ki egy számot, egy tetszetős fincsi zenét kérhetnék számodra, kis szülinapos vagy. Mikikén még egyszer köszönöm. Az egyik kedvencemet választottam akkor 2004-ből. Barassi Bros és az Illusion.

És kedves bagyok, egy kis aranyos dallam 2004-ből. Welcome to my life. Welcome to my sense. Song by The Hotel St. George. Open up your mind and try to understand. This is all about my sense. This is my life. És hogy Toldi Miki barátom írja. Ez igen, Isten értesen még egyszer, DJ Kőszegi Gabez barátom. Isteni dallamok, csak mondom. Kedves Mikik, én még egyszer köszönöm ezeket a jó kívánságokat. Szokták azt mondani, hogy sokáig eláll a szar. És igen, igen, ezek az igazi emberi lelki simogató zenék. Néha kell ilyen is amúgy. Ezek azok a dallamok, amikor így elindítod a lejátszót, aztán így mosolcsolj az arcodra.

Kedves drága baglyok, 1999, újabb Gigi és a Lambert Jour. Tudjátok, a Jour pubi. És itt van drága Jobb Júzia is. Tényleg, Gabi, ha már emlékidézés, akkor holnap Parádé Remember lesz a Budapest Parkba. Annó voltál a parádén, és sajnos lemaradtam, pedig jó néhányszor terveztük a Cimbikkel. Jó lenne visszamenni azokba az időkbe.

Zene. 150-200 ezer parádézó. Na meg az Ingal Security biztonsági őrök. Oh my god! De szép emlékek voltak.

És kedves Gyopikám, nem tudom, hogy emlékszel még az akkori himnuszokra. 2002-ben ugye Nagsi Brunner Nézz az ég felé, vagy 2003-ban Csak egy nap, 2004 Budapest száll, 2005 Mindenki, és 2006 ugye az utolsó, a hetedik,

0: kedves Csopikám, megmondom őszintén, ebben az üzivel felkavartad az állóvizet. Előjöttek azok a kibaszott emlékek. Kérem szépen, el kell képzelni az 50 kamiont. Na meg körülbelül olyan 250-300 DJ-t. És emlékszem még, hogy abban az időben ugye Roxy közvetítette. 96-4.
1: De sajnos szemembe sütött a nap.
0: Jó kis Arcadia Disco.
1: Kinéztem és láttam.
0: A Bank Dance Hall.
1: Sajnos szemembe sütött
0: a nap. Bravo a bomba. Capella Café.
1: Darakat szállni az ége.
0: Coca Club Design.
1: Sütött a
0: nap. Ó Istenem.
1: Látta

És az a bizonyos feeling, kérem szépen, amikor délután ilyen kettő körül ugye megindult a felvonulás az Andrássy út legelejéről, aztán végig gördült egészen a Hősök teréig. Aztán ugye jó párszor megállt. A nagy érteműnek ugye azért ott voltak. Na meg persze ugye a tűzijáték sem maradhatott el. Zárásképpen ugye a 10 óra felé. Hát igen, ezek voltak az igazi emlékek.

fajszétek, hanem éjjeli bagyok, amikor Ocsó Mácsót játszom. Mindig előjönnek azok a bizonyos emlékek, amikor legszívesebben ott lennék a pult mögött, aztán ugri-bugriznék a molyan Budapest parádéson.

És egy Toldi Biki barátom írja, hát igen, liba bőr, te jó ég, azta! Így van, kedves Pikikém, amikor Release DJ megszólal. Oh my god! Emlékszem még a Technics hangrendszerre. Istenem, de gyönyörűen szólt. Release DJ. Magyar kamu változata, Betty Love. Hasonló volt egyébként a hangzás. Havernál ugye fönn volt a szekrény tetején a subwoofer, azaz a superwoofer. Voltak azok a kis akai lejátszók. Istenem, vagy aivák, de gyönyörűen szóltak.

És így van, kedves Jopi. A dátum egyébként soha nem felejtem el. Júli 15, 2006. Kb. Olyan másfél millió klubber. Ó, Istenem. Paul van Dyk, Tiesto, Westbam. Csak egy pár, ugye, a kedvencek közül. Hát, megmondom őszintén, örök élmény volt.

már itt is van az újabb mókolás. Bocsi, most már kezd ütni a kubu. Na jó van, nem is volt ez olyan rossz.

természetesen nem más több, mint Jam & Spoon-tól. Right in the night. Bocsi, ezt nem tudtam kihagyni. X-faktor hamarosan indul. Én meg már így kezdek ráhangolódni. Szavazatokat tessék leadni. 36-70-45-95-95. És egyébként 1994-et írunk. Horvácia pedig nem más, mint Germany. A jó kis német dance trance csapat.

És így van Mickey Kém, ugye, Hannó Veszbam, nem meg a többiek, ugye, de menő volt. Így van. Főleg amikor ezek a dallamok a jó öreg Mergába vagy a Bömösbe szóltak.

írja, az X benned van, Gabcsika, de reméljük nem a lábadban. Kedves Encsi, ha mókolás az elég, az X kéz is.

És ahogy nagyon írja, hát ez is kiürült, csak a csapatási. És a mai nap szlogenje, nem baj, van másik.

Viszont Dark Enchik azt írja, viszlek magammal az élő showba, 10 pont és tovább jutottál. Biztam benned, kedves Enchi. Az ilyeni bagyok összetartanak, jóba, rosszba. Hát büszke vagyok rátok, köszönöm. Miki barátom pedig annyit ír, emlékek, amik még most is élnek, és ott vannak. Remek mókolások, DJ Gavesz. Mikikém, köszönöm. A füleim már ott van a következő mókolás. Ezt a bácsi trafikja már, hát indulásra kész!

micsoda bókok jönnek itt, kérem szépen! Nagy Jani is írja, mókolásból jelesült Nagy Jani! Janikám, köszönöm ezt az elismerő üzenetet! Mókolásból és ivásból, az kimaradt.

Aztán a mi főcsaposunk annyit ír nekem, mennem kell, hisz hív az uram és vár az ágy. Drága Encsike, köszi, hogy itt voltál. És persze minden jót az esti hancúrhoz. Ciao, ciao! Azért odaírta, a fülesben marad.

Aztán kedves vagyok, az évszám nem más, mint 2001. Formáció pedig a Silver és a Turn the Tide. Tudjátok, a szöveg pedig úgy szólt: You have the bravest heart, the strongest emotion,

És igen, ahogy kedves Jopi írja, ismét egy jó kis emlékidézés, ugye, jó kis traffic. Jopi azt írja, mennyit hallgattuk annó a zenegépbe. Nálunk is, kedves Jopi, két csoport volt. Van, aki a mulatos szerette. Jött a százas, aztán a háromból ott volt Bódi Guszti, Balázs Pali, meg a Nótár Méri, meg ugye voltunk mi. Ott volt a Tiesto, ott volt a Silver, meg ott volt a Benny Benassi. Istenem, azok a régi szép idők. Borsodi meg a Soproni a kézbe. A zenegép dübörgött, mint atom. Ment a csocsó meg a biliárd.

Aztán Beleckiné is ír nekem, itt is dübörögsz, Gábor. Csak közben beszélgetek. Honnan vásik még én Berecki Zoli? Vagy esetleg a környei villanyszerelő?

És hogy Toldi még írja, fantasztikus melódia, derék hallgattam Silvert, rongyosra hallgattam a kocsiba. Mikikém nálam is sokat szólt. Silver Fragma. Na meg a Let's Go.

Szevasz Pesta! Hiszen megérkezett Pestánk, és annyit ír nekünk a Viberből, hát estét! Mindig tudja, mikor kell belépni.

így van, kedves Mikikém, a Vénáig hat. Ismét remek repertuár, Gabez barátom. Hát Mikikém, emléket idézünk keményen. Retro diszkó 2000-es évek. És persze ti, drága ijeli vagyok.

kedves bagyok, meg kell mondjam az igazat, én az előző csatornán, az előző életembe nyomtam azokat a bizonyos dupla dinamitokat, amikor az egy előadótól ugye volt, amikor 2-3 szám is lement. Ma este Silvert választottam ki. 2001-ből itt van velünk a Silver és a Forgiven. És egy nagyon kedves üzenet Nagy Janitól. A zenélés, tudod, ne menjen az ivás rovására. Kedves Janikám, becsületesen megcselekedem, amit megkövetel a haza. Erősítem itt a zivó izmokat. Birra Moretti. Jó hideg csiklandozza a torkomat. Egi nektek.

És hogy Toldi Miki barátom írja, DJ pultba állni és nézni a tömeget szerintem leírhatatlan. Nem tudjuk elképzelni milyen. Never meant to cause you trouble. Hát kedves Mikikém, első alkalommal olyan, mint amikor 18 évesen ugye egy szűzlánnyal. Kb. Az az érzés. Izgalom, csomó a torokba, viszont leírhatatlan érzés. Amikor felszabadul az a bizonyos tesztoszteron, na meg az adrenalin. Oh my god! Az arc vigyorba! És hirtelen azt érzed, hogy neked ugrálni kell. Magával ragad a zene, amely persze a tömeg látványa. Kezek a magasba. És egy jó kis szafridó a háttérben. Figyelj, fülej! Mindjárt átengedjük.

aztán a Pestánk is írja, bírom még egy kicsit, hiszen holnap keresztelő. Kedves Pesta, akkor oda kell tegyed magad. Tessék edzeni, hogy holnapra bírjad a tempót.

És ugye remélem emlékeztek még erre is. Sydney olimpiának a kezdő zenéje volt annó 2000-be, 2000 nyarán. Safri Duo 2001 és a Play the Live.

és ahogy Nagy Jani írja, Mayday! Zoli meg azt írja, hát a Scooter sem maradjon ám ki. Hát figyelj, Scooter nincs, de most van Venga Boys. És hogy Miki barátom írja, a zene az én erőm. Kedves Mikikém, mi jeli baglyok, szerintem mindannyian így vagyunk vele. A minőségi persze, hát ez alap. Ez olyan, mint a minőségi csaj, meg a minőségi sör.

és kedves bagyok, egy jó kis clubhead, de meg a hip-hopping. Istenem, ezek a dallamok, igazi klasszikus. Club music for the clubheads. És drága Tóldi Miki barátomnak volt itt egy kérdése a Viberen, hogy sok-e az előkészület, amikor zenélsz, izgalom, megtervezed, stb. Hát Mikik, én megmondom őszintén, hogy általában egy mellő után semmi idő a tervezésre. Amikor tudom, hogy jövök adásolni, aznap reggel elgondolom, hogy mi lesz a menü. Azt akkor általában így fejbe összerakom. Meló közben van időm. Aztán tudod, szokásos. Este hazaérek. Zene cucc belőve. Persze, ha nincs technikai probléma. Aztán indul az Éjszakai Express. És a másik kérdésedre a válasz. A skótok egyébként, hát érdekes egy bűfaj, az biztos. Érdekes egy állatfaj, inkább így mondanám. 40 pluszos korosztály ugye szereti ezt a klubzenét. Fiatalok viszont inkább ezt az R&B rap vonalat.

És kedves blokkiok, engedjétek meg, hogy tisztelegjek most pedig a belgák előtt. Hiszen Tóni Viki barátommal szeretjük a belga sört, nem meg a belga énekeseket is. A hölgy pedig nem más, mint Kate Ryan. 2002-ben előjött evel a nagyszerű slágerrel, a Deschantéval. Istenem, micsoda női hang. És persze a karosszéria se azért oda basz.

Jobb is írja, hát igen, jó bőr ez a két Ryan. Egyébként azt hittem, hogy francia a hölgy. Kedves Jobbi, először annól még én is. Kis belga-balga, kis szőke. Szívesen azért elfranciáznék vele én is.

És visszatért a mi drága Encsikénk. Azt így hallom, még megy a húzogás. Hát úgy látszik, hogy a füles még ott van a fülbe, rejtve. Füles aksia még bírja. Igazi éjszakai pillangó. Hello, Encsi!

Drága Encsi annyit ír, hosszú szőke haj mindent eltakar, ha akar, mint az a bizonyos csipkés kombiné. Ha keressük egy 3 plusz 2-t. Kombiné, kombiné, a csipkés kombiné.

0: Amúgy szerintem én vagyok csak olyan őrült, aki egy-két Ryan-ra rákever egy erős Biggie Boyt.
1: Pék, benne minden hal szabad él, halott virágok illatát, megik a fák.
0: De szerintem most ez a feeling van, valami véget ért. Igaz, hogy még a húgás szerintem nem. Még azért egy kicsit itt leszünk, ha még bírjátok. Nyomjuk a túlórát. Nekem még van azért egy olyan 20 percem szerintem simán.

És a Jobi írja, na meg a szömszéd lány, aki szép és szőke. Ez Macskási nének a kedvenc slágere, az én Gedeon néni barátos némi.

És igen, kedves Gedeon néni, annyit írt, na, francia, nemrég jártál ott, fellobog halkan a fény. Így van, Szilvikém. Ott voltunk Francebe. Az a bizonyos French feeling.

Toldi Miki barátom, ahogy írja, V8 a legjobb moci, szépen duruzsol. Csak úgy, mint erősz meg, Szigi boy. Na meg két rájön.

És kedves blogok, akkor itt van egy újabb V8 féle feeling. Let's go! Tudjátok, magyarul a Lasso 2001-ben előjött vele a bizonyos nótával, a Something-gal. Ó Istenem, de szerettem ezt is. I don't wanna say I'm sorry, 'cause I know there is nothing wrong. Don't be afraid, there's no need to worry. Hát igen, ezek a sorok.

mi is oda üzenetek, kérem szépen. Ezek azok az irulós pirulósok. Azért Toldi Miki barátom azért mindig meg tud pirítani. Azt írja nekem, Gabesz, te vagy a motorunk, erő a léleknek. Köszönöm, kedves barátom. Örömmel látom, hogy Frittyom kis hallgat még minket. Keter Nöné pedig azt írja, Honda CB1000R, az volt a legjobb. Kedves Szilvikém, 900 CBRR, nekem meg az volt. Don't be afraid, there's no need to worry. Aztán Jobby is írja, Let's go Silver Fragma. Hasonló stílbe tolták annó, de jók voltak. Én is csíptem őket. Amúgy igen, az Andó Stream. Let's go Silver Fragma. Kate Ryan. Imádtam mindig, amikor bekapcsoltam a Vivát, és jött Daisy D. A kis csoki kebel csoda. Akkor a zenéket tolt, basszus. Igazi klubzenék voltak. És emlékszem, mindig voltak azok a kis interjúk is. Na, persze az a kibaszott party feeling, amit tükrözte a 2000-es éveket.

És kérem szépen egy őszinte vallomás innen a Viberünkről, ami nem más, mint a 3670459595. Nagyon annyit ír, jelentem a csülkös köröm kész, de söröm van még, üdv Nagy Jani!

kedves éjjeli baglyok, mekkora feeling, bár kérem szépen! Az éjjeli baglyok ugye éjszakai evészetet nyomnak meg éjszakai főzést. Itt van Nagy Janink üzenete. Aki csak annyit írt, köszönöm, hogy velem voltál végig, és amíg elkészült a körömpöri. Hát mi éjjeli baglyok, így nyomjuk. Csak úgy, mint egy nagy család. Gedeon néni barátos témáról tudna mesélni.

és kedves éjjeli baglyok. Szintén igazi emlékidézés. Ahogy Tóth Miki barátom írja, ugye, kettes golfi emlékek. Rongyosra hallgatva a zene. Jó kis scooter. Ahogy igen, kedves Miki barátom, a kettes golfok ugye híresek voltak arról. Nagyon jó lehetett őket turingolni. Mind külsőleg, mind belsőleg. És a zene élmény egy kettes bolga azért mindig is megvolt. Tudod, ablakot le, könyököd ki kettesbe be. Nagy király a hangerő, mellettem a szőkenő. Hát nekem is megvolt ez a feeling annó, amikor kettes golfom volt. Méghozzá sárgába. Ekkora feeling volt, bassza meg!

A jó kis Golf 2 GTI. Az enyém egyébként 1992-es volt a legutolsó évjárat. Viszont volt olyan span, akinek ugye megvolt még az első kiadás. Eredeti 84-es.

az, hogy Jani is ide gyápon sárga. Igen, igen. Mindig is vonzott a sárga szín. Tudod, nem volt piros, így maradt a sárga.

pikiből álltam és írja, kurva jó szín. Szerették a csajok amúgy. Főleg azokat a feszes sportüléseket ott elől. Megvolt az a bizonyos oldaltartás.

Gedeon néni barátestém is írja, igen, tudnék mesélni, de mostanában nem főztem. Hát ugye, Szilvikém, most már szendvicsek vannak. Jó, emlékszünk a legutóbbi rakott krumplira, a tepsés krumplira. Mindenki megnyalta a 10 ujját. Még a kolozsími is.

És kedves baglyok, ha már emlékidézés, na meg 2000-es évek, ez sem maradhat ki a szórásból. Ez is egy olyan track volt, amit ugye úgy hallgattunk, hogy ablakot lekönyökött ki kettesbe be. Every Time We Touch, Cascada, 2006-ból.

Twitterre mindig egy ilyen botenanát toltam a Bass Huntertől. Istenem, de csíptem azt is. Annól a kis csajok meghaltak érte. Shannon Boat! Valami ilyesmi, hogy így szólt.

És így van, kedves Jopi, a muslincát, meg a galambok is nagyon szerették. Lovely yellow, az a bizonyos lovely sárga. Sokszor azon voltam egyébként, hogy átfestem. De kibaszott nagy feeling volt egyébként.

Aztán micsoda kulisszatitkok derülnek itt ki. Bacskási Szilvink annyit ír nekem. Tepsis krumpli ugye igen, de a felét is kidobtam, mert egyedül sok volt nekem. Szilvikén mondtam, hogy nyissuk az ablakot, aztán küldjünk a baglyoknak.

akkor kedves bagyok, amint mondtam is nektek ugye az előbb. Cascada után egy jó kis Bass Hunter és a Now You're Gone. Jó, mondjuk a Botanonnát is csíptem egyébként, de ez valahogy jobban bejött.

reggelt, kedves drágai jelibagyok, ránéztem az órára. Hangerés idő szerint 1 óra 25, az éjjeli baggyöpék keményen húognak. Viszont én annyit mondok, hogy itt az idő fuss el véle. És megköszönném mindenkinek ezt a nagyszerű, majdnem 3 óra megtisztelő füleit. Az éjjeli baggyöknak természetesen. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Technikai hiba malőr ellenére. Azért a húogás ugye így péntektől szombatra, hát igen, megvalósult. Büszke vagyok az összes éjjeli bagolyra természetesen. Még egyszer köszönöm nektek, köszönöm a nagyszerű üzeneteket itt a Viberről. A nagy családnak jó étvágyat a körömpörihez.

kedves magyok, hát mindenkinek csudi jó hétvégét kívánok. Aki megteheti, azt a szombati napot használja ki. Bulizásra fel, toroklocsorásra fel. Tudjátok, apait, anyait beleadni. Aki melózik, annak kitartást. Aki esetleg melózni fog, hát annak meg szintén kitartást. Még egyszer köszi, hogy itt voltatok. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. This one is dedicated to the heartbroken lovers.